0: Nem mondtad feltelkozni a nap.
1: Go ahead.
0: Alexa Hazel, Lashley B. Henry, Adam Adam Sam.
1: And four.